0: már úgy sem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope beat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új fejezetet nyithatnak az osztrák-magyar kapcsolatokban, nem befolyásolja az időjárást a jégkármérséklőrendszer. Szép napos időt ígérnek a pünkösdi hétvégére. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter ezután elmondta, a két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ezügyben hétfőn ül össze a magyar-osztrák bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik. Az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik. A zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadra fogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti, diákmunkásokat is alkalmaznak. Megérkezett Veszprémbe Samu, az 5 éves ázsiai elefánthím a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Szállítására hosszasan készültek, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett utazott egy konténerben. A költözés időzítése egyébként egy természetes folyamat része. A hím elefántok 5 éves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól. Samut a következő hetekben összeszoktatják a veszprémi elefántokkal, és hamarosan a látogatók is találkozhatnak vele. Napos időnek örülhetünk ma, néhány felhővel, záporok csak elvétve inkább a keleti határszélen jöhetnek. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hétvégén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Egyre melegebb lesz, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak. A fővárosban vasárnap 29, hétfőn 30 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Megújul a Konstantin iskola épülete. Botra fel Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 22-e van, péntek. Egyelőre részleges üzemmódban, de május 23-ától már fogadja a vendégeket a Törökszent Miklósi strand. Az idei szezon részleteiről a város képviselőtestülete döntött legutóbbi ülésén. Míg a kemping a megszokott rendben már május 1-én kinyitott, a strandfürdő fogadóépületén még zajlik a felújítás. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak, addig a látogatókat konténerpénztár és faházakból kialakított öltözők szolgálják ki. A város közösségi oldalán azt írják, a medencék közül a hidegvizesek és a retro gyógyvizes medence használható lesz. Az ülőpados gyógyvizes medence azonban az építkezés miatt ideiglenesen zárva marad. Júniustól éjszakai fürdőzésekre is lehetőség nyílhat. A teljes körű nyitás a főépület korszerűsítésének befejezése után várható. Meghirdette gyereknapi programjait a Várkapuvár történeti látogatóközpont. Május 31-én várják a családokat lufival, kézműveskedéssel és mozival. A részletek kapcsán közölték, a kézműves foglalkozáson a gyerekek saját lovagot vagy hercegnőt készíthetnek, amit haza is vihetnek. Délután a kiállítótér mozivá alakul, a Vuk című rajzfilmet fogják vetíteni. Regisztrációhoz kötik a LOM elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információja szerint a jelentkezés már elindult, május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előreegyeztetett időpontban, június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadi a Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosító ellátást, az étkeztetés módját.
1: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat. Hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. A felújítás részeként restaurálják az alapító Schuster Konstantin püspök mellszobrát, valamint helyreállítják az emléktáblát is. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A rendszeres mozgás és az egészségtudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet a Botra fel kampány, amelyhez Szolnok is csatlakozik. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége 8. alkalommal indítja el a programot, amely országszerte 26 helyszínen várja az érdeklődőket. A kezdeményezéssel szeretnék ráirányítani a figyelmet a cukorbetegségre, az elhízásra és a magas vérnyomásra, valamint ezek megelőzésére. A központban idén is a Nordic Walking áll. A résztvevőket egészségügyi szűrések is várják, többek között vércukor és vérnyomásméréssel. Szolnokon május 24-én vasárnap rendezik meg a programot a Voke Művelődési Központban. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, bordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Újabb kérdőjel került a Szolnokra tervezett kínai elektrolitgyár beruházására, miután a város vezetése hivatalos levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. Ebben azt kérik a kormányfőtől, hogy vonja vissza a projekt kiemelt gazdasági státuszát, és tiltsa meg az üzem felépítését a 32-es út mentén. A döntést komoly lakossági és civil nyomás előzte meg. A Stop Elektrolitgyár nevű csoport korábban Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszternél is lobbizott az építkezés megakadályozásáért. Miközben a szolnoki közgyűlés határozottan gyárellenes álláspontra helyezkedett, a beruházó Kunlunkem Hungary nem hátrált meg. Tegnap megnyitotta helyi irodáját a Versegi Parkban, hogy állandó párbeszédet indítson a lakossággal. Bár a kínai vállalat a technológiai dokumentációt kész megosztani, a földterület adásvételi szerződését üzleti titokként kezeli. Hívja fel a figyelmet a szoljon.hu. Elektromos rollerrel közlekedő férfit ütött el egy autó Szolnokon a Kassai úti iskola közelében. A rendőrség a szoljon.hu-val közölte, az autós a külső sávban megállt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy átengedje az elektromos rollerrel közlekedő 59 éves férfit. A belső sávban érkező 21 éves sofőr ezt későn vette észre, és hiába fékezett, autójával nekiütközött a roller jobb belső részének. A rolleres elesett, a mentők fejsérülésekkel szállították kórházba. Az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit szabálysértési eljárásban vizsgálja a szolnoki rendőrkapitányság. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
4: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, főként a délutáni órákban. Elszórtan kialakulhat zápor vagy egy-egy rövid zivatar, főként a délutáni órákban. A nappali hőmérséklet többfelé 20 fok fölé emelkedik, és kissé frissebb lehet a levegő, mint az elmúlt napokban. Reggelente még hűvös lesz 10-12 fok körüli minimumokkal.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok május 22-én, az év 142. reggelén, 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a Júliákat és a Ritákat köszöntöm névnapjukon, és sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak is. Jön a The Wanted, a Glad You Came-mel elsőként, aztán a Halott Pénz, majd az Enigma, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk. Jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt! Május 22-én pénteken a biológiai sokféleség, azaz a biodiverzitás nemzetközi napján, világnapján. A célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld élővilágának sokszínűségére. És mi magunk emberek is sokak, sokfélék vagyunk. Van, aki bátrabban, van, aki bátortalanabbul vezet. Óvatosan az utakon, és ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620 55 55 155-re, és még mindig utak, jön a Car Wash Krisztina Aguilerától.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt a küszöbön egy újabb hosszú hétvége, jön a pünkösd, és hát nagyon-nagyon szép idő lesz, alapvetően napos, de szeles és egyre melegebb idő várható. Let me blow your mind, ez a dal is várható, méghozzá a legfrissebb hírek után rögtön fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A Hunyadi sorozat szerzője Szolnokon. Súlyos problémákról egyeztettek Törökszent Miklóson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: A Hunyadi sorozat szerzőjével, Bán Mórral találkozhatott a közönség a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A szoljon.hu beszámolója szerint az irodalmi esten az érdeklődők betekintést kaphattak abba, hogyan elevenedik meg a magyar történelem a regények lapjain. Az író nem csak a nagy sikerű Hunyadi sorozatról beszélt, hanem más munkáiról és az alkotói folyamatról is szó esett. Police Café néven szervezett szakmai fórumot a Törökszent Miklósi rendőrkapitányság. A rendőrségi honlap azt írja, a rendezvényen több mint 40-en vettek részt. Köztük polgármesterek, civilek, rendőrök, polgárőrök és különböző szakmai szervezetek képviselői. A fórumon olyan problémákról egyeztettek, mint a drogprevenció, a családi erőszak, a bántalmazás és a veszélyeztetés. A Police Café módszer lényege, hogy a résztvevők közösen tárják fel a helyi gondokat és együtt keresnek megoldásokat. Működésképtelenné vált a szolnoki Szent Háromság templom toronyórája és orgonája, miután a múlt heti viharban villám csapott az épület tornyába. A tavaly felújított épület belső elektromos hálózata és a világítás teljesen tönkrement. Vidra Sándor gondnok az Új Néplapnak elmondta, hogy a helyreállítás biztosítás fedezi, ám a speciális egyházi berendezések javítása hosszadalmas és költséges munkálatokat igényel majd. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Marad a koranyárias, kellemes idő térségünkben. Időnként megjelenhetnek gomoly felhők az égen, de a napsütésé lesz a főszerep. Előfordulhat egy-egy futózápor, de tartós esőre nem kell készülni. A nappali hőmérséklet 22-24 fok között alakul majd. Reggelente még hűvös lesz, 10-12 fok körüli minimumokkal, ezért szükségünk lehet kabátra.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, a hét utolsó munkanapja a napsütésről szól majd, csak kevés helyen lesznek gomoly felhők, erős marad a szél, 23-27 fok valószínű, ugyanez mondható el a holnapi nap időjárásáról is, amikor már egy fokkal melegebb, 23-28 fok lesz, vasárnap 25-29, pünköst hétfőn és kedden pedig a 30 fokot is átlépheti a napközbeni maximum. Egy szóval szép időnk lesz, így lehet tervezni a hosszú hétvége programjait, lehet akár szabadtéri, bátran éljük az életünket, ez pedig már Rihanna és T.I. dalának címe, a pont a mondat végén, itt a Besten. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, mindjárt 7 óra meghallgatjuk a friss híreket, a következő órában pedig szólnak tovább a legjobb zenék. Itt lesz Bryan Adams és Mel C egy duettel. És a Bagosi Brothers Company is.

0: Hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sok a gond az étrendkiegészítőkkel. Airbus gépek a forgószárnyasok helyett. Családi gyermeknap lesz a könyvtárban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 22-e van, péntek. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Végleg kivonják a szolgálatból az Mi-17-es helikoptereket a szolnoki helikopterdandárnál. A Magyar Honvédség közölte a szoljon.hu-val, hogy a több évtizede használt forgószárnyasok helyét mostantól modern Airbus gépek veszik át. Az Mi-17-esek 1987 óta teljesítettek szolgálatot a magyar légierőnél. Főként kutatómentő, teherszállító és ejtőernyős feladatokban vettek részt. A szolnoki bázison ünnepélyesen búcsúztatták el a típust, amely hosszú időn át a katonai repülés egyik meghatározó eszköze volt. A honvédség a Zrínyi haderőfejlesztési program részeként cseréli le a régi szovjet-orosz technikát korszerű nyugati helikopterekre. Családi gyermeknapot rendeznek május 30-án szombaton a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A honlapjukon tudatták, hogy a gyerekeket és a szülőket is közös játékokkal várják. Lesz ringató foglalkozás kisgyermekes családoknak Liget Regina vezetésével, emellett horgászos, labdás és homokozós játékokat is kipróbálhatnak az érdeklődők a könyvtári környezetben. A program részeként társasjátékos délelőttöt is tartanak, ahol Pap Ildikó gyógypedagógus segíti a résztvevőket a játékok kipróbálásában. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Összességében kellemes, de azért változékony időjárás érkezik a térségünkbe. A hétvégén számíthatunk a hosszabb napos időszakokra, miközben időnként megnövekszik a felhőzet. Az sem kizárt, hogy elszórtan kialakul zápor vagy egy-egy rövid zivatar, főként a délutáni órákban. A hőmérséklet napközben általában 23-25 fok körül alakulhat. A reggelek viszont továbbra is hűvösek maradnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, május 22 péntek, Júlia Rita napja, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, az Outcast-tel indul ez az óra, de jön még a Destiny's Child, a Hooligans és az Oasis is, ha pedig dugó baleset van valahol a hét utolsó munkanapjának reggelén, jöhet a közlekedési info és 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, ha a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a péntek reggel is, és nem lesz szokványosan nyitvatartás a hosszú hétvégén, ahogy az elhíresült mém is mondja, vasárnap és hétfőn is lesz bolt, csak nem lesz nyitva. Úgyhogy itt tessék készülni, én pedig indítom a bekészített Destiny's Child slágert, Bootylicious, itt a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, mindjárt 7:30. Hogy milyen időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, kiderül a hírek végén. Aztán Kanye Williams folytatja a World Celebration-nel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult az Agrárium 2026. Rajzversenyt rendeztek Szolnokon. Vadvirágos marad a pákásztanösvény túrkevén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint. A folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47.000 egységről beszélünk, május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén, mint egy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: 8 iskola 66 diákja vett részt a Lépcsőfokok rajzversenyen, tudatta honlapján a Szolnoki Szakképzési Centrum. A Szolnoki Szent Györgyi Albert Általános Iskola programján a gyerekek egy beállított kompozíció részleteit rajzolták le saját elképzeléseik alapján. A verseny célja az volt, hogy a tanulók megmutathassák kreativitásukat és fejlesszék rajzkészségüket. Az elkészült munkákat szakmai zsűri értékelte évfolyamonként. A zsűri elnöke Verebes György Munkácsi díjas festőművész volt, aki elismerően beszélt a pályaművek színvonaláról és sokszínűségéről. Nem vágják le a magas növényzetet a túrkevei pákásztanösvénynél a Juhász Fesztivál előtt sem. A városvezetéstől a szoljon.hu megtudta, nem elhanyagolt a terület, hanem tudatosan alakították ki. Honos mezei növényeket vetettek, hogy segítsék a beporzó rovarokat és jobban megőrizzék a talaj nedvességét a száraz időszakokban. A város arra kéri a helyieket, hogy ne kaszálják le és ne vigyék el a növényzetet, mert szeretnék, ha a virágok elszórnák a magjaikat, és később is megmaradna a vadvirágos rész. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Marad a koranyárias, kellemes idő térségünkben. Időnként megjelenhetnek gomoly felhők az égen, de a napsütésé lesz a főszerep. Előfordulhat egy-egy futózápor, de tartós esőre nem kell készülni. A nappali hőmérséklet 22-24 fok között alakul majd. Reggelente még hűvös lesz, 10-12 fok körüli minimumokkal, ezért szükségünk lehet kabátra.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 22-én, pénteken. Júlia Rita napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 176 éve a mai napon megszületett Johann Schrammel, osztrák zeneszerző, akiről a Schrammli zenét elnevezték. 56 évvel ezelőtt ezen a napon született Naomi Campbell, topmodell is. 53 éve a mai napon született Ónodi Henrietta, olimpiai bajnok tornásznőnk. 213 éve ezen a napon született Richard Wagner, német klasszicista, zeneszerző. 39 éves Novák Djokovic, 12-szeres Grand Slam bajnok teniszező. És 1981. május 22-én megszületett Sue Alice Nash, a brit Mystic tagja. Sok boldogságot kívánok a kedves ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Május 22-e péntek friss hírei után dudolhatunk majd Rúzsa Magdival. És jön a Brand New Heavies is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tideni, Valmár, Pápai Jóci, de ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A Hunyadi sorozat szerzője Szolnokon. Súlyos problémákról egyeztettek Törökszent Miklóson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újra értelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: A Hunyadi sorozat szerzőjével, Bán Mórral találkozhatott a közönség a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A szoljon.hu beszámolója szerint az irodalmi esten az érdeklődők betekintést kaphattak abba, hogyan elevenedik meg a magyar történelem a regények lapjain. Az író nem csak a nagy sikerű Hunyadi sorozatról beszélt, hanem más munkáiról és az alkotói folyamatról is szó esett. Polisz Café néven szervezett szakmai fórumot a törökszentmiklósi rendőrkapitányság. A rendőrségi honlap azt írja, a rendezvényen több mint 40-en vettek részt. Köztük polgármesterek, civilek, rendőrök, polgárőrök és különböző szakmai szervezetek képviselői. A fórumon olyan problémákról egyeztettek, mint a drogprevenció, a családi erőszak, a bántalmazás és a veszélyeztetés. A Polisz Café módszer lényege, hogy a résztvevők közösen tárják fel a helyi gondokat és együtt keresnek megoldásokat. Működésképtelenné vált a szolnoki Szent Háromság templom toronyórája és orgonája, miután a múlt heti viharban villám csapott az épület tornyába. A tavaly felújított épület belső elektromos hálózata és a világítás teljesen tönkrement. Vidra Sándor gondnok az Új Néplapnak elmondta, hogy a helyreállítás biztosítás fedezi, ám a speciális egyházi berendezések javítása hosszadalmas és költséges munkálatokat igényel majd. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Marad a koranyárias, kellemes idő térségünkben. Időnként megjelenhetnek gomoly felhők az égen, de a napsütésé lesz a főszerep. Előfordulhat egy-egy futózápor, de tartós esőre nem kell készülni. A nappali hőmérséklet 22-24 fok között alakul majd. Reggelente még hűvös lesz, 10-12 fok körüli minimumokkal, ezért szükségünk lehet kabátra.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nem öten, csak négyen vannak, nem amerikaiak, európaiak, és nem szerepel a nevükben az ötös szám, mert hogy ők négyen vannak. A Jackson 5 után szabadon The Four Corrs, azaz a négy ír testvér, Andrea, Caroline, Jim és Sharon, azaz a The Corrs indítja az órát. Szól már is a Breathless, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Május 22, péntek, 1 perccel 4:49 után helyzetkép az utakról. Az M4-esen Budapest felé Üllő térségében kigyulladt egy autó, a 28-as kilométernél csak a leállósávot korlátozzák, de a

0: Best FM, a legjobb zenék. A pünkösdi hosszú hétvégén nyárias meleg lesz. Pünkösd vasárnap és hétfőn elérjük, megközelítjük, akár át is léphetjük a 30 fokot. Talán idén először? Igen, azt hiszem. Úgyhogy jó készülődést, kitartást a hét utolsó munkanapjához, még több időjárás és friss info a hírekben. Mindjárt 8:30 jó reggelt, a hírek után pedig a PM Down folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Airbus gépek a forgószárnyasok helyett. Családi gyermeknap lesz a könyvtárban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 22-e van, péntek. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Végleg kivonják a szolgálatból az Mi-17-es helikoptereket a szolnoki helikopterdandárnál. A Magyar Honvédség közölte a szoljon.hu-val, hogy a több évtizede használt forgószárnyasok helyét mostantól modern Airbus gépek veszik át. Az Mi-17-esek 1987 óta teljesítettek szolgálatot a magyar légierőnél. Főként kutatómentő, teherszállító és ejtőernyős feladatokban vettek részt. A szolnoki bázison ünnepélyesen búcsúztatták el a típust, amely hosszú időn át a katonai repülés egyik meghatározó eszköze volt. A honvédség a Zrínyi haderőfejlesztési program részeként cseréli le a régi szovjet-orosz technikát korszerű nyugati helikopterekre. Családi gyermeknapot rendeznek május 30-án szombaton a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A honlapjukon tudatták, hogy a gyerekeket és a szülőket is közös játékokkal várják. Lesz ringató foglalkozás kisgyermekes családoknak Liget Regina vezetésével, emellett horgászos, labdás és homokozós játékokat is kipróbálhatnak az érdeklődők a könyvtári környezetben. A program részeként társasjátékos délelőttöt is tartanak, ahol Pap Ildikó gyógypedagógus segíti a résztvevőket a játékok kipróbálásában. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Összességében kellemes, de azért változékony időjárás érkezik a térségünkbe. A hétvégén számíthatunk a hosszabb napos időszakokra, miközben időnként megnövekszik a felhőzet. Az sem kizárt, hogy elszórtan kialakul zápor vagy egy-egy rövid zivatar, főként a délutáni órákban. A hőmérséklet napközben általában 23-25 fok körül alakulhat. A reggelek viszont továbbra is hűvösek maradnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Nyárias időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, úgyhogy irány a természet, például alcsút doboz, ahol minden összeér, zene, nyárillat, ízek, és mi, a Best FM is ott leszünk, találkozzunk személyesen alcsút dobozon, tehát holnap és holnap után, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a Best FM hallgatókat. A belépés ingyenes, egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. Ez tehát az alcsút dobozi Válvölgyi Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül pedig most Desiree dalával megyünk tovább. Szól már is a Life a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy dal, aminek ugyanaz a versszaka és a refrénje is, mégsem lehet megunni. Around the World jön majd a Daft Punk, az ezredforduló hangulata pedig a Unique dalában is visszaköszön majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ha van közlekedési info, várom szeretettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult az Agrárium 2026. Rajzversenyt rendeztek Szolnokon. Vadvirágos marad a pákásztanösvény túrkevén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint. A folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47.000 egységről beszélünk, május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén, mint egy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: 8 iskola 66 diákja vett részt a Lépcsőfokok rajzversenyen, tudatta honlapján a Szolnoki Szakképzési Centrum. A Szolnoki Szent Györgyi Albert Általános Iskola programján a gyerekek egy beállított kompozíció részleteit rajzolták le saját elképzeléseik alapján. A verseny célja az volt, hogy a tanulók megmutathassák kreativitásukat és fejleszték rajzkészségüket. Az elkészült munkákat szakmai zsűri értékelte évfolyamonként. A zsűri elnöke Verebes György munkácsidíjas festőművész volt, aki elismerően beszélt a pályaművek színvonaláról és sokszínűségéről. Nem vágják le a magas növényzetet a túrkevei pákásztanösvénynél a Juhász Fesztivál előtt sem. A városvezetéstől a szoljon.hu megtudta, nem elhanyagolt a terület, hanem tudatosan alakították ki. Honos mezei növényeket vetettek, hogy segítsék a beporzó rovarokat és jobban megőrizzék a talaj nedvességét a száraz időszakokban. A város arra kéri a helyieket, hogy ne kaszálják le és ne vigyék el a növényzetet, mert szeretnék, ha a virágok elszórnák a magjaikat, és később is megmaradna a vadvirágos rész. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Marad a koranyárias, kellemes idő térségünkben. Időnként megjelenhetnek gomoly felhők az égen, de a napsütésé lesz a főszerep. Előfordulhat egy-egy futózápor, de tartós esőre nem kell készülni. A nappali hőmérséklet 22-24 fok között alakul majd. Reggelente még hűvös lesz, 10-12 fok körüli minimumokkal, ezért szükségünk lehet kabátra.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Justin Timberlake-től, akinek egykori párja Britney Spears, hát szonda társa a sorsára jutott. Britney-t is kiszállították a rendőrök. Egyenesen kellett járnia a felfestett csíkon, és állítólag hisztérikus hangulatváltozásai voltak. Sőt, egy ponton meg is kellett bilincselni, annyira agresszívvá vált. Már is szól a Señorita, 5 perccel múlt 9. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a

Ezt a fel legjobb zenék, mielőtt Thomas Bangalter és Guy Manuel de Homem Christo, azaz a Daft Punk az elektronikus zene királyai lettek volna. 92-ben alapítottak egy indie rock punk zenekart Darlin néven, egy harmadik taggal. A trió kiadott néhány dalt egy független brit kiadónál, ami felkeltette a neves brit zenei magazin a Melody Maker figyelmét. A lap kritikusa Dave Jennings azonban nem volt elragadtatva a zenétől, és a cikkben a következő jelzővel illette őket: a Daft Punky Trash, azaz együgyű bolond punk csörömpölés, valahogy így lehet fordítani. És ahelyett, hogy a srácok megsértődtek vagy elkeseredtek volna, Thomas és Guy Manuel rendkívül szórakoztatónak találta a leírást, amikor a Darlin nem sokkal később feloszlott, és ők ketten, a szintetizátorok meg a dobgépek felé fordultak, úgy döntöttek, megtartják a gúnynevet kicsit lerövidítve, így született meg a Daft Punk név.

Best FM, a legjobb zenék. Pitbull érkezik a folytatásban, aki idén kétszer is koncertezik nálunk. Egy hónap múlva július 21-én, aztán majd november 24-én is. És ami még jön, a nyárias idő a hosszú hétvégére. Vasárnap hétfőn akár 30 fok is lehet majd. Egy szavunk nem lehet az időjárásra, úgyhogy ennek lehet örülni. És egy Pitbull slágernek is. I know you want me a besten. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM a legjobb zenék. Jön a pünkösdi hosszú hétvége, amikor mi is találkozhatunk. Várunk minden kedves hallgatót szeretettel Alcsútdobozon a Válvölgyi Fesztiválon. A fesztiválra a belépés ingyenes, és egésznapos zenei, gasztró, kulturális és családi programok lesznek majd. Holnap és holnap után ott leszünk mi is. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a Best FM hallgatókat. Egészen konkrétan Majoros Rita kolléganőm, akinek pedig ez sem elég, az fújjon egy követ Britney Spears-el. Jön a Gimme More, adj többet a Besten.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Valahol Amerika, Bombom Musical a Tisza ligetben május 28-án csütörtökön 19:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban május 30-án szombaton este látható. 10. Palacsinta Fesztivál Szolnokon május 29-én pénteken fellép LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash és Breda Bia többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál május 30-án szombaton 10:15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este Jászkara Jenőn a Petőfi Művelődési Házban látható május 31-én vasárnap 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Budapest Bár koncertje Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban június 3-án szerdán 19 órától látható. Vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben a szabadtéri színpadon látható majd június 6-án szombaton este 9-től. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, gyereksátor, színpadi műsorok és bemutatók, fellép az Operenciás Együttes, este pedig az AK-26. A Hiperkarma frontemberének, Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren június 13-án szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A Hunyadi sorozat szerzője Szolnokon. Súlyos problémákról egyeztettek Török Szent Miklóson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: A személyes adatok újra értelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
2: A Hunyadi sorozat szerzőjével, Bán Mórral találkozhatott a közönség a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A szoljon.hu beszámolója szerint az irodalmi esten az érdeklődők betekintést kaphattak abba, hogyan elevenedik meg a magyar történelem a regények lapjain. Az író nem csak a nagy sikerű Hunyadi sorozatról beszélt, hanem más munkáiról és az alkotói folyamatról is szó esett. Polisz Café néven szervezett szakmai fórumot a Török Szent Miklósi rendőrkapitányság. A rendőrségi honlap azt írja, a rendezvényen több mint 40-en vettek részt. Köztük polgármesterek, civilek, rendőrök, polgárőrök és különböző szakmai szervezetek képviselői. A fórumon olyan problémákról egyeztettek, mint a drogprevenció, a családi erőszak, a bántalmazás és a veszélyeztetés. A Polisz Café módszer lényege, hogy a résztvevők közösen tárják fel a helyi gondokat és együtt keresnek megoldásokat. Működésképtelenné vált a szolnoki Szentháromság templom toronyórája és orgonája, miután a múlt heti viharban villám csapott az épület tornyába. A tavaly felújított épület belső elektromos hálózata és a világítás teljesen tönkrement. Vidra Sándor gondnok az Új Néplapnak elmondta, hogy a helyreállítás biztosítás fedezi, ám a speciális egyházi berendezések javítása hosszadalmas és költséges munkálatokat igényel majd. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Marad a koranyárias, kellemes idő térségünkben. Időnként megjelenhetnek gomoly felhők az égen, de a napsütésé lesz a főszerep. Előfordulhat egy-egy futózápor, de tartós esőre nem kell készülni. A nappali hőmérséklet 22-24 fok között alakul majd. Reggelente még hűvös lesz, 10-12 fok körüli minimumokkal, ezért szükségünk lehet kabátra.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, május 22 péntek, kitartást a hosszú hétvége előtti utolsó munkanaphoz. 5 perc elmúlt 10, Maxim Levente vagyok, Nelly Furtado, a Soulwave és Sheryl Crow a következő percek kínálata, ha pedig dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, világsztárok lépnek fel a foci VB döntőjén, Shakira, a BTS és a most érkező Madonna is látható-hallható, úgyhogy aki nem szereti a focit, az is leülhet a képernyő elé a szünetben. Most Madonna egyik legikonikusabb dalával, a Vogue-gal megy tovább a péntek délelőtt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Most is nagyon-nagyon lassú az M1-es főváros felé vezető oldalán a külső sáv. Egészen Tatától kezdődően a 70-es kilométertől a 20-asig tart a kamion torlódás. A forgalom főleg a csomópontoknál lassul le. Ezen kívül kátyúznak az M5-ösön Ócsa térségében Budapest felé, a 28-as és a 29-es kilométer között a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeres lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jön a pünkösdi hosszú hétvége, ahol mi is találkozhatunk, méghozzá Alcsút dobozon a Válvölgyi Fesztiválon. Még több info az ingyenes fesztiválról rögtön utána. Előtte hadd ajánlja kettőt a következő óra zenei kínálatából. Biztosan jön majd a CNC Music Factory és a Margaret Island is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rövid információs szünet, aztán jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsút dobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsút dobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsút dobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Robbanás a múlt tiszaújvárosi gyárában, kegyelmi ügy, a Sándor Palota is közzétette dokumentumait, rárontott Kubára az amerikai külügyminiszter. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A katasztrófavédelem szerint a lakosság nincs veszélyben. Fülöp György, tiszaújváros polgármestere is erről beszélt közösségi oldalán. A tűzoltók még dolgoznak a helyszínen, ahová kivezényeltek egy mobil labort is. Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója is úton van Tiszaújvárosba. Nem tudni, miért adott kegyelmet Novák Katalin volt államfő 3 éve K. Endrének, ez derült ki a Sándor Palota által frissen közzétett dokumentumokból, reggel kerültek fel a hivatalos iratok honlapjukra. Eszerint nem csak az akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinetfőnöke sem javasolta a kegyelem gyakorlását. Novák Katalin azonban támogató döntést hozott, amit nem indokolt. Erre egyébként nem is kötelezik az előírások az államfőt. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére. Részletek Eitmann Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Az amerikai külügyminiszter szerint Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára, és nem túl nagy a békés megegyezés esélye. Marco Rubio azzal is vádolta a havannai vezetést, hogy az egyik legnagyobb támogatója a terrorizmusnak a térségben. Közben már jó ideje folytogatják a szigetországot az amerikai szankciók, alig van üzemanyag és rendszeresek az áramszünetek Kubában. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello nyárfiai, ahogy hallottuk, 3 nap a természetben, akár vízparton, klassz grillezések, kirándulások, bringázások, bárminek lehet helye, hiszen nyárias lesz a pünkösdi hosszú hétvége. Ennek jegyében indul az óra is, The Boys of Summer, DJ Sammy kezd, érkezik nem sokára Gwen Stefani, Maxi Priest és NSZT-se is. Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A CNC Music Factory-vel tekerjük vissza az idő kerekét. Jön a Do You Wanna Get Funky? És ha a funkira, mint műfajra tekintünk, akkor hadd ajánljak egy másikat, a Classic House-t, mert hogy a Night Shift Extra-ban ma 6 és 8 között a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak 6-tól a házigazdától, Wild Boy-tól, 7-től Lauer Krisztiántól a Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jön a háromnapos pünkösdi hosszú hétvége, hadd emlékeztessek mindenkit, hogy holnap, de akár már ma érdemes előre bevásárolni. Vasárnap és hétfőn is lesznek ugyanis boltok, csak zárva lesznek. Egyébként pedig igazán nyárias lesz az időjárás, vasárnap, hétfőn akár a 30 fokot is elérhetjük. Sok napsütés, nulla csapadék, helló nyár!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megérkezett Majoros Rita, Avril Lavigne Girlfriend című dalával indítja a péntek délutánt. Én holnap reggel 6 óra 10-kor is várok mindenkit itt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Robbanás, egy halott, több sérült Tiszaújvárosban. Nem jön több veszélyes anyag Ausztriából. Kristályárusokra csaptak le Fejérvár megyében. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A legfrissebb beszámolók szerint egy halottja, két súlyos és hét könnyebb sérültje van a tiszaújvárosi robbanásnak. Reggel a MOL üzemében történt a detonáció, nem sokkal az egyik részleg újraindítása után, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A tüzet eloltották. A katasztrófa védelem szerint a lakosság nincs veszélyben. Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója is úton van Tiszaújvárosba. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló magyar-osztrák bizottság. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvény indul a vármegye székhelyekre és a kiemelt turisztikai célpontok felé, tartalékjárművek is készenlétben állnak majd, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
2: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balaton partra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plus applikációban tehetik meg.
1: Családi drogbandán ütöttek rajta a rendőrök és a tekesek Enyingen, cinkosaikkal együtt kristályt árultak és kiterjedt vevőkörük volt. A gyanú szerint a 35 éves apa szerezte be az adagot, a porciózás a 15 éves lány feladata volt. Az értékesítésbe aztán többen is bekapcsolódtak. A házkutatás során mintegy 6 millió forintot, ékszereket és egy komoly kocsit is lefoglaltak, írta a polisz.hu. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egész délután jönnek. Szép napot mindenkinek, kellemes pénteket, sőt, most már mondhatom, hogy csodás hosszú hétvégét is kívánok. Majoros Rita vagyok. Indítsuk együtt a délutánt, és hangolódjunk a hétvégére. Remek slágerekkel és isteni nosztalgikus hangulattal. Érkezik már is Will Smith, Robbie Williams, most pedig Avril Lavigne indít, itt a Girlfriend.
0: Best FM.

0: is kegyetlen, mint halottját az
1: hagyom. West FM a legjobb zenék, csodás napsütéses péntek délután kívánok mindenkinek így a hosszú hétvége előtt, de már szerintem lélekben vagy hangolódásban sokan a hétvégére gondolnak. Nagyon sokan lesznek ma az utakon, sőt már most sokan vannak, úgyhogy legyen mindenki óvatos, én ma is hozom a közlekedési információkat, egész délután itt leszek önökkel, és amint megkapom őket, már adom is tovább. Egyébként a számunk 0620 55 55 155, hogyha valaki írna, ha valaki üzenne, ha valaki telefonálna, itt nyugodtan, mert megtalál, én pedig gyorsan továbbadom az infókat. A nap kérdésére is ide várom majd a válaszokat, mert természetesen hozok majd kérdést is, úgyhogy lehet témázgatni, de ma is a főszerepben az isteni zenék lesznek. Úgyhogy vágjunk is bele a délutánba, a Salt and Pepa-val jön a Waterman, előtte Montel Jordan és a This Is How We Do It. Egy igazán pozitív dal erre a pozitív délutánra, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Több fórumon is írták és mondták is, hogy nagyon-nagyon sokan vannak az utakon, autópályákon, főutakon, autóutakon, M1, M7, M3, M5, M0-as autóút, eléggé telítettek a sávok. Az erős szél miatt pedig az M3-as autópályán Hajdúnánás és Nyíregyháza között a 208-as kilométer környékén porátfúvásra is számítani kell, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan. Az M1-esen pedig a főváros felé a külső sávban a kamionok okoznak torlódást, Tattától kezdődően a 70-es kilométertől a 20-as kilométerig. A forgalom főleg a csomópontoknál lassul le, úgyhogy mindenképpen így és ezzel kell tervezni. Itt a hosszú hétvégén nagyon sokan indulnak útnak, vagy már tényleg el is indultak, úgyhogy várom ma is az útinfókat, én figyelem folyamatosan az SMS számunkat és a telefont, úgyhogy jöhetnek az üzik a 0620 55 55 155-re és az útinfók. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést egész hétvégére.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy halott, súlyos sérültek, eloltották a tüzet a MOL üzemében. Kegyelmi ügy, a Sándor Palota is közzétette dokumentumait, vadásznak a cégek a diák munkásokra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A mentőszolgálat szerint egy halottja, 5 súlyos és 4 könnyebb sérültje van a tiszaújvárosi robbanásnak. A debreceni és a miskolci kórházban látják el a sebesülteket. Reggel a MOL üzemében történt a detonáció, nem sokkal az egyik részleg újraindítása után, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A tüzet eloltották. A katasztrófa védelem szerint a lakosság nincs veszélyben. A mobillabor nem mért határérték feletti károsanyag koncentrációt a levegőben. Nem tudni, miért adott kegyelmet Novák Katalin volt államfő 3 éve K. Endrének, ez derült ki a Sándor Palota által frissen közzétett dokumentumokból, reggel kerültek fel a hivatalos iratok honlapjukra. Eszerint nem csak az akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinetfőnöke sem javasolta a kegyelem gyakorlását. Novák Katalin azonban támogató döntést hozott, amit nem indokolt. Erre egyébként nem is kötelezik az előírások az államfőt. Egyre több cég akar diákmunkásokat felvenni, aki beválik, azt a folytatásban hosszú távon is foglalkoztatnák, ez derült ki az egyik szövetkezet összesítéséből. Nem csak a multik, hanem a KKV-k is nyitottak a tanulók felé, és nem csak adminisztratív, hanem pénzügyi, mérnöki és informatikai feladatokat is adnának a diákmunkásoknak. Indul a Nemzeti Vágta sorozata, holnaptól 14 helyszínen, az elővágtákon küzdenek majd a versenyzők a nagy döntőbe kerülésért. A finálét október első hétvégén rendezik Szilvásváradon, részletek Zajzon András szervezőtől.
2: 3 korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. A legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszárgyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárba, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásba, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 1 óra is elmúlt, szép délután mindenkinek, sőt, pontos legyek, 1 óra múlt 4 perccel. Ez a Best FM, én Majoros Rita vagyok. A legjobb zenéket még mindig itt kapják, főként a hétvégi felüdüléshez, hétvégi hangolódáshoz. Mindjárt jön Jennifer Lopez és a Get Right, jön a Robin Raz, itt lesz 50 Cent és a Candy Shop, most pedig a Destiny's Child indítja az órát.
4: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap témáját, a gyűjtögetés. Na de olyan értelemben, hogy pont a napokban beszélgettem egy gyerekkori barátnőmmel arról, hogy mennyi mindent gyűjtöttünk gyerekként az óvodában, szalvétákat, azokat cserélgettük, a levelező lapokat, matricákat, matricás albumokat, barbikat, stb. Stb. De hogy kitart-e vajon a gyűjtögető szenvedélyünk felnőtt korunkra is? Szóval ki mit gyűjt ma délután? Erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155. Ide várom az üzeneteket, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy mi lehetnek a válaszok. Én pont azon gondolkodtam, hogy én vajon mit gyűjtök. Az egyetlen dolog, ami így hirtelen eszembe jutott, azok a csészék és a bögrék. Ezekből elég jó kis gyűjteményem van otthon, de nem feltétlen a gyűjtő szándék egyébként, ami fontos, hanem az, hogy mindegyik bögre vagy akár pohár is olyan a lakásomban, amihez valamilyen emlékem fűződik, vagy valakitől kaptam, de egyik sem olyan, amit mondjuk vettem egy nagy áruházban, és akkor több is van belőle, mindegyikből csak egy van. Úgyhogy talán ez az, amit én gyűjtök felnőtt koromban. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tehát jöhetnek az üzenetek. És a legjobb zenéket is gyűjtöm. Ide örömnek a Best FM-re. 50 Cent, Candy Shop a folytatásban.

0: Best FM a legjobb zenék. Anikótól kaptam egy üzenetet a Blaha Lujza térről, hogy az Erzsébet körút és a Rákóczi út kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. De Laci ír a Szabadság hídról is, hogy ott is baleset történt a Pestről Budára vezető oldalon. Köszi az infókat. Erős a szél az M3-ason továbbra is Hajdúnánás és Nyíregyháza között. A 208-as kilométer környékén porátfúvásra kell számítani, úgyhogy erre készüljenek az arra autózók. Az M3-ason Vásárosnamény felé a mező Szemere pihenőnél egy kis teherautó munkagépbe hajtott, a 121-es kilométernél zárva van a belső sáv. Megindult két sávon a forgalom az M7-esen, a korábban kigyulladt autó mellett. A 96-os kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, a torlódás is már azt írják a hallgatók, hogy nagy részt feloszlott, de ha valakinek más infója van, megköszönöm az üzenetet a 0620 55 55 155-re. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy Bogi és a Maradok zárta az órát pár perc múlva délután 2 óra, úgyhogy meghallgatjuk a friss híreket, aztán majd Olá Ibolya édes méreg dalát. És én majd a Sziblak is a Summertime-mal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A MOL vezér szerint üzemi baleset volt a reggeli robbanás, spréket ellenőriznek a fogyasztóvédők, rálőttek a rendőrökre, komoly fegyházbüntetés vár az embercsempészekre. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi gyárában, jelentette be a helyszínen a társaság elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbanhatott be az egyik vezetéknél, egy ember meghalt, 9-en megsérültek, többen súlyosan. A tüzet már eloltották, megerősítette. A mobil labor mérései alapján a lakosság nincs veszélyben. A szaktárca vezetője Kapitány István hozzátette, alapos vizsgálat deríti majd ki, pontosan mi okozta a történteket. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére. Részletek Eitmann Norberttől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
1: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében, csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyességi és végső ellenőrzési vizsgálatait, termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
0: 11 év fegyházra ítélt 3 embercsempészt a bíróság, 2022 őszén kapták el őket hihetetlen hajsza után. A tettesek tüzet nyitottak a rendőrökre az M5-ös budapesti bevezetőjén, de így sem sikerült elszökniük. Egy másik hasonló ügyben is döntés született. 8 év börtön vár arra az embercsempészre, aki halálos balesetet okozott 2 éve a Ferihegyi gyorsforgalmi úton. Az amerikai külügyminiszter szerint Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára, és nem túl nagy a békés megegyezés esélye. Marco Rubio azzal is vádolta a havannai vezetést, hogy az egyik legnagyobb támogatója a terrorizmusnak a térségben. Közben már jó ideje folytogatják a szigetországot az amerikai szankciók, alig van üzemanyag és rendszeresek az áramszünetek Kubában. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra múlt 4 perccel, csodás napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. A hétvégén mi is ott leszünk a Vávölgyi Fesztiválon, és az egyik fellépőt remélem telefonon el tudom csípni ebben az órában, méghozzá Horváth Tamást. Erre kell számítani. Na meg jó hangulatú, isteni zenékre, úgyhogy Kelly Clarksonnal már nyitom is az órát. Szép hétvégét kívánok már most mindenkinek.
3: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégén ott leszünk mi is a Válvölgyi Fesztiválon, de természetesen nem csak mi, hanem egy csomó-csomó isteni fellépő és remek hangulat. Horváth Tamás pedig így telefonon elcsíptük egy kicsit már hangolódva a hétvégi fesztivál hangulatra. Szia, szia!
1: Szia, üdvözlök mindenkit!
0: Na de kezdjünk most egy nagyon aktualitással, hiszen ugye alig pár hete jelent meg a legújabb dalod, a Százszor szép, aminek elképesztő hallgatottsága van már most, ha jól tudom, a 2 milliót is átléptétek már. Mesélj egy picit erről a dalról, hogy így vágjunk a közepébe.
1: Igazából mondhatnám, hogy nem lep meg minket, de meglep. Tehát nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a közönség ilyen visszajelzést adott számunkra. Figyelj, még nincs 2 hete a klip kint, és tényleg 2 millió felett van a megtekintési szám, ami egészen elképesztő, és nagyon-nagyon-nagyon örülünk neki. Hát a videóklip az voltak éppen olyan volt, mint egy filmnek egy kisebb jelenete. Tehát mikor egyrészt megkaptuk a helyszínt a Gödöllői Királyi Kastélyt, ami egyébként is gyönyörű.
0: Jó, ez egyik kedvencem.
1: Tényleg csodaszép helyszín. Az ember egyből a hangulatban jön. Én nagyon szeretem ezeket a gyönyörű kastélyokat, a régi időket. Én nagyon szeretem ezeket a régi ruhákat, a kosztümruhákat. Szóval nekem amúgy is nagy kedvencem ez az időszak. És mikor a hangszerelés megszületett, először én egy orchestrára, vonósra írtam ezt a hangszerelést, és hegedű szóját végig, vonósi járt a fejemben, egy cselló, aztán egy kvartett később, és aztán a végül megírtam egy ilyen orchestrát rá. Nekem megvan ez a változat is, és arra készült el konkrétan a pop hangszerelés. Úgy nevezném pop hangszerelésnek, hogy dob, gitár, tudod, a klasszikus felállás. És akkor így jött a Százszor szép ötlete. De maga a hangulat és a dallam az már egészen, amikor a feleségem eltörte kint külföldön a lábát, na akkor aztán belekerültünk egy elég nagy káváriába, és nem volt egyszerű a hazajövetel, elég súlyos lábtörés szenvedett 2 helyen is a lába, és aztán ez az időszak, ez a feszült időszak szülte egyébként ezt a dallamot, tényleg a legváratlanabb pillanatokban jönnek a dallamok, az ihlet úgymond, és nekem például a repülőn jött ez a dallam a fejemben, folyamatosan ez járt, miközben 20 percenként mozgattam a lábujját a feleségemnek, hogy véletlenül se alakuljon kint fent a gépen egy trombózis vagy egy vérög, úgyhogy elég kemény időszak volt ez, és hát ilyenkor születnek a dalok, tehát amikor az ember benne van a sűrűjében. Na hát a Százszor szép az ekkor született voltak éppen.
0: Mondhatjuk azt, akkor rád is jellemző az, hogy a zene egyfajta terápiaként szolgál, vagy hat rád?
1: Mindenképpen. A Százszor szép az számomra többet jelent az elmúlt 10 év összes dalánál. Nem szeretek ilyen nagy szavakkal dobálózni, de tényleg az a helyzet, hogy olyan mély érzésből fakad ez a dal. Annyira bármikor meghallgatom, folyamatosan elragad magával. És az, hogy ezt egy ilyen, úgymond, szerintem kimondhatom, egy ilyen Bridgerton korszakban írtam ezt a dalt, meg is így magát a képi világot, tehát ebbe az 1800-as években, ez önmagában szerintem egy ilyen varázslatos történet, de ez a dal nekem mindig többet fog jelenteni.
0: Innen folytatjuk majd Horváth Tamással, de előtte még zenélünk egy kicsit.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégén mi is ott leszünk a Válvölgyi Fesztiválon, szombat este felé pedig Horváth Tamás is színpadra lép, akivel pár perccel ezelőtt ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy kijött a Százszor Szép című új dala, amihez videoklip is készült. Ha jól tudom, akkor a kliphez a forgatókönyvet is te írtad, és társrendezőként is működtél.
1: Nagyon-nagyon szuper vagy. Jó tájékoztattak téged. Tényleg elég jó tájékozott vagy. Valóban így van ez. Igazából másodperc alapú forgatókönyvet írtam.
0: Azért az nem rossz.
1: Nagyon sokat dolgoztam rajta. Az a helyzet, hogy szerettem volna egy olyan jelenetet átadni a közönségnek, egy olyan jelenetet képre vinni, ahol igazából nem adjuk a szájába a nézőnek a történéseket, csak valamiért ezt a grófot, ezt a Tamást, ezt összeverték és elkapta a király, ugye a mi Pintér Tenyánk, és voltaképpen a videoklipben nem derül ki, hogyha a szövegre figyelünk, azért nyilván akkor észre lehet venni, hogy itt valami titkos szerelemről vagy valami kapcsolatról van szó. Nem hiába kértem meg a kedves feleségemet, úgy, hogy egyébként még akkor tényleg a gyógyulás folyamatában volt elég erősebb, sőt, hát most is voltak éppen tart a rehab időszak, de nagyon édes volt, felvette azt az abroncsos ruhát, és oda beült, és ott lógatta a lábát nekünk 6-8 órán keresztül, és nagyon-nagyon hálás vagyok a munkáját. De hát ugye ez egy titkos szerelemről szól ez a kapcsolat, és igazából itt nem teljesül be a szerelem, nem lépünk le kézen fogva a naplementében, hanem konkrétan kivezettetnek a videóklip végén engem a teremből. És hiába vallok szerelmet, próbálok küzdeni ezért a szerelemért, ez most nem egy happy end. De ki tudja, lehet, hogy folytatódik majd a történet.
0: Hát mindenképpen a hétvégén folytatódni fog, hiszen ugye ott leszel te is a Válvölgyi Fesztiválon, ha jól tudom, szombaton, 6:30. Na, de ezt a dalt is hallhatjuk-e?
1: Nem.
0: Nem? Komolyan?
1: Milyen jó lett volna, hogy igen, de nem.
0: Hát arra számítottam.
1: Nem, őszinte leszek. Ez a dal idén a Budapest Parkban fog először időben megszólalni. Én ezt megígértem a nagy érdeműnek, és tartom a szavam. A Válvölgyi Zsúrra bizony készülünk, sőt, ízelőtöt is adunk a parkos koncertünkből. Tehát minden évben a parkban egy nagyon különleges tematikával készülünk. Idén démonokat győzünk le, belső démonokat, amik testet fognak ölteni. 11 belső érzésről van szó. Lesz itt depresszió, harag, féltékenység, irigység, és sorolhatnám még. És ennek a hangszerelését elviszik egy picit ázsiai világba. Maga a park és a színpad át fog változni egy kicsit ilyen ázsiai, japán templommá, szentélyé konkrétan, és igazából egy ilyen világba varázsoljuk el a mi drága közönségünket, és mivel imádjuk a Válvölgyi Zsúrt, és tudjuk, hogy ezen a fesztiválon mindig nagyon jó a hangulat, és fantasztikus buli szokott lenni, ezért szerettük volna ezt a világot megmutatni, már egy ízelítőt adni, és szeretnénk egy különleges műsort adni, úgyhogy mindenképpen más lesz ez a koncert, mint általában egy Horváth Tomi koncert.
0: Ezt akkor találkozzunk a Válvölgyi Fesztiválon 18:30-kor a nagy színpadon szombaton.
1: Ámen, így legyen.
0: Nagyon köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Mi pedig már megyünk is tovább, méghozzá Horváth Tamás és a Kovalszky meg a Vega közös dalával, Fehér Holló a Best FM-en.

0: Veszlefem a legjobb zenék. Baleset történt a Krisztina körúton, méghozzá az Attila úti és a Vérmező út kereszteződésénél, illetve baleset történt a Tököli úton is, a Keleti pályaudvarnál, úgyhogy ott kell Budapesten még fennakadásra számítani. Az M0-es autóúton a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé pedig Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt. A 20-as kilométernél két belső sáv is zárva van, úgyhogy a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás már elérte a 10 kilométert is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat. Nagyon sokan vannak az utakon, M1-es, M3-as, M5-ös, M7-es, M0-as autópálya, autóút, úgyhogy mindenki legyen egy kicsit óvatosabb, mindenkit hazavárnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Megújul a Konstantin iskola épülete. Botra fel Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 22-e van, péntek. Egyelőre részleges üzemmódban, de május 23-ától már fogadja a vendégeket a Törökszent Miklósi strand. Az idei szezon részleteiről a város képviselőtestülete döntött legutóbbi ülésén. Míg a kemping a megszokott rendben már május 1-én kinyitott, a strandfürdő fogadóépületén még zajlik a felújítás. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak, addig a látogatókat konténerpénztár és faházakból kialakított öltözők szolgálják ki. A város közösségi oldalán azt írják, a medencék közül a hidegvizesek és a retro gyógyvizes medence használható lesz. Az ülőpados gyógyvizes medence azonban az építkezés miatt ideiglenesen zárva marad. Júniustól éjszakai fürdőzésekre is lehetőség nyílhat. A teljes körű nyitás a főépület korszerűsítésének befejezése után várható. Meghirdette gyereknapi programjait a Várkapuvár Történeti Látogatóközpont. Május 31-én várják a családokat lufival, kézműveskedéssel és mozival. A részletek kapcsán közölték, a kézműves foglalkozáson a gyerekek saját lovagot vagy hercegnőt készíthetnek, amit haza is vihetnek. Délután a kiállítótér mozivá alakul, a Vuk című rajzfilmet fogják vetíteni. Regisztrációhoz kötik a LOM elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információja szerint a jelentkezés már elindult, május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előre egyeztetett időpontban, június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadi a Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
4: A szülők biztonságérzetét növelheti az új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját.
3: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A szolnoki szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. A felújítás részeként restaurálják az alapító, Schuster Konstantin püspök mellszobrát, valamint helyreállítják az emléktáblát is. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A rendszeres mozgás és az egészségtudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet a Botrafel kampány, amelyhez Szolnok is csatlakozik. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége 8. alkalommal indítja el a programot, amely országszerte 26 helyszínen várja az érdeklődőket. A kezdeményezéssel szeretnék ráirányítani a figyelmet a cukorbetegségre, az elhízásra és a magas vérnyomásra, valamint ezek megelőzésére. A központban idén is a Nordic Walking áll. A résztvevőket egészségügyi szűrések is várják, többek között vércukor és vérnyomás méréssel. Szolnokon május 24-én vasárnap rendezik meg a programot a Voke Művelődési Központban. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, bordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
3: Újabb kérdőjel került a Szolnokra tervezett kínai elektrolitgyár beruházására, miután a város vezetése hivatalos levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. Ebben azt kérik a kormányfőtől, hogy vonja vissza a projekt kiemelt gazdasági státuszát, és tiltsa meg az üzem felépítését a 32-es út mentén. A döntést komoly lakossági és civil nyomás előzte meg. A Stop Elektrolitgyár nevű csoport korábban Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszternél is lobbizott az építkezés megakadályozásáért. Miközben a szolnoki közgyűlés határozottan gyárellenes álláspontra helyezkedett, a beruházó Kunlunkem Hungary nem hátrált meg. Tegnap megnyitott a helyi irodáját a Versegi Parkban, hogy állandó párbeszédet indítson a lakossággal. Bár a kínai vállalat a technológiai dokumentációt kész megosztani, a földterület adásvételi szerződését üzleti titokként kezeli. Hívja fel a figyelmet a szoljon.hu. Elektromos rollerrel közlekedő férfit ütött el egy autó Szolnokon a Kassai úti iskola közelében. A rendőrség a szoljon.hu-val közölte, az autós a külső sávban megállt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy átengedje az elektromos rollerrel közlekedő 59 éves férfit. A belső sávban érkező 21 éves sofőr ezt későn vette észre, és hiába fékezett, autójával nekiütközött a roller jobb első részének. A rolleres elesett, a mentők fejsérülésekkel szállították kórházba. Az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit szabálysértési eljárásban vizsgálja a szolnoki rendőrkapitányság. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
6: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
3: Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykunszolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak. A leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, főként a délutáni órákban. Elszórtan kialakulhat zápor vagy egy-egy rövid zivatar, főként a délutáni órákban. A nappali hőmérséklet többfelé 20 fok fölé emelkedik, és kissé frissebb lehet a levegő, mint az elmúlt napokban. Reggelente még hűvös lesz 10-12 fok körüli minimumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Egy hosszú hétvége előtt állunk, de még ezt a péntek délután ki kell bekkelni. Közösen jól fog ez is telni. Üdvözlet a stúdióban már Fodor Attila. Mindjárt jön majd Dr. Béres és a Fekete Vonat, és itt lesz majd DJ Tonka is. Most viszont a Basti bemutatkozó sikerét játszom majd, a Pompeit.
0: 102.4 West FM.

parton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story.

pünkösdi hétvége remek időjárást hoz. Holnap például a sok napsütés mellett csak időnként növekedhet meg a felhőzet. Az északi-észak-keleti szél ugyanakkor megélénkül. Csapadékra nem kell számítani, a hőmérsékletek 27-28 fok körül alakulnak. Vasárnap is sok napsütés lesz a térségben, marad az élénk szél, a hőmérséklet pedig elérheti a 29-30 fokot. Pünkösd hétfőn pedig a délelőtt lesz naposabb, a délután pedig kicsit felhősebb, időt hozhat. A 30 fok feletti maximum is elképzelhető majd ezen a napon. És ezt követően is úgy fest, hogy marad a napos idő, esőre nem nagyon lehet majd számítani a jövő héten, csak időnként növekedhet meg a felhőzet. Kedden még 30 fok körül lesznek a csúcsok, szerdától 23-26 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet Szolnok környezetében. Ma Júliák és a Riták ünnepelnek, Szent Rita ünnepe is a mai, a kétségbeejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentje. Olaszországban szokták leginkább megünnepelni ezt a napot. Mi Manu Chao dalával köszöntjük a mai névnaposokat, szól a Bongo Bong.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Töröki Szárnyas Fesztivál Török Szent Miklóson, a városi strandfürdőn holnap, ahol is felép majd a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black is. Ugyancsak holnap Művészetek és Mesterségek napja Poroszlón, a Milleniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tiszatavi Települések expójával. Kevi Juhász Fesztivál Túr Kevén, a Petőfi téren és a Ligetben holnap és vasárnap. Holnapot fellép majd a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Válvölgyi Fesztivál Alcsútdobozon ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap fellépnek majd Rúzsa Magdi, Tídeni, a Volmár, a Nox, Pápai Jóci és a 4S Street többek között, és ott lesznek a Best FM műsorvezetők is. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton, a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. A jövő héten Woodszög, Besenyszögön a Fecskejüki sportpályán már csütörtökön kezdődik a buli, a Zsák utcával, a Médéjjel és a Dirty Rock Banddel. Jövő héten pénteken fellépott majd a Magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds, szombaton lesz motoros felvonulás, fellép majd Jimmy és Nika, a Nópara, a Kultúrsztár és az Atomix többek között. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Városi gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. A múlt héten volt a születésnapja Janet Jacksonnak,

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, és most közlekedési infók. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertésen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás, Tiszainokán csatornáznak. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. Útszűkületre kell számítani Cegléden a Budai úton, Tiszatenyőnél a Martfű-Török-Szent Miklós összekötő úton. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályán halad a forgalom. A 90-es évek elejének egyik legjobbja és az évtized egyik meghatározója volt ez a dal, a Simple Red és a Stars most a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: fucking give them something.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Megújul a Konstantin iskola épülete. Botra fel Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 22-e van, péntek. Egyelőre részleges üzemmódban, de május 23-ától már fogadja a vendégeket a Törökszentmiklósi strand. Az idei szezon részleteiről a város képviselőtestülete döntött legutóbbi ülésén. Míg a kemping a megszokott rendben már május 1-én kinyitott, a strandfürdő fogadóépületén még zajlik a felújítás. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak, addig a látogatókat konténerpénztár és faházakból kialakított öltözők szolgálják ki. A város közösségi oldalán azt írják, a medencék közül a hidegvizesek és a retro gyógyvizes medence használható lesz. Az ülőpados gyógyvizes medence azonban az építkezés miatt ideiglenesen zárva marad. Júniustól éjszakai fürdőzésekre is lehetőség nyílhat. A teljes körű nyitás a főépület korszerűsítésének befejezése után várható. Meghirdette gyereknapi programjait a Várkapuvár Történeti Látogatóközpont. Május 31-én várják a családokat lufival, kézműveskedéssel és mozival. A részletek kapcsán közölték, a kézműves foglalkozáson a gyerekek saját lovagot vagy hercegnőt készíthetnek, amit haza is vihetnek. Délután a kiállítótér mozivá alakul, a VUK című rajzfilmet fogják vetíteni. Regisztrációhoz kötik a LOM elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információja szerint a jelentkezés már elindult, május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előre egyeztetett időpontban, június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadi a Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
3: A szülők biztonságérzetét növelheti az új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője, vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosító ellátást, az étkeztetés módját.
2: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. A felújítás részeként restaurálják az alapító Schuster Konstantin püspök mellszobrát, valamint helyreállítják az emléktáblát is. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A rendszeres mozgás és az egészségtudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet a Botra fel kampány, amelyhez Szolnok is csatlakozik. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége 8. alkalommal indítja el a programot, amely országszerte 26 helyszínen várja az érdeklődőket. A kezdeményezéssel szeretnék ráirányítani a figyelmet a cukorbetegségre, az elhízásra és a magas vérnyomásra, valamint ezek megelőzésére. A központban idén is a Nordic Walking áll. A résztvevőket egészségügyi szűrések is várják, többek között vércukor és vérnyomásméréssel. Szolnokon május 24-én vasárnap rendezik meg a programot a Voke Művelődési Központban. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
0: több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízelteli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
2: Újabb kérdőjel került a Szolnokra tervezett kínai elektrolitgyár beruházására, miután a város vezetése hivatalos levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. Ebben azt kérik a kormányfőtől, hogy vonja vissza a projekt kiemelt gazdasági státuszát, és tiltsa meg az üzem felépítését a 32-es út mentén. A döntést komoly lakossági és civil nyomás előzte meg. A Stop Elektrolitgyár nevű csoport korábban Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszternél is lobbizott az építkezés megakadályozásáért. Miközben a szolnoki közgyűlés határozottan gyárellenes álláspontra helyezkedett, a beruházó Kunlunkem Hungary nem hátrált meg. Tegnap megnyitotta a helyi irodáját a Versegi Parkban, hogy állandó párbeszédet indítson a lakossággal. Bár a kínai vállalat a technológiai dokumentációt kész megosztani, a földterület adásvételi szerződését üzleti titokként kezeli. Hívja fel a figyelmet a szoljon.hu. Elektromos rollerrel közlekedő férfit ütött el egy autó Szolnokon a Kassai úti iskola közelében. A rendőrség a szoljon.hu-val közölte, az autós a külső sávban megállt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy átengedje az elektromos rollerrel közlekedő 59 éves férfit. A belső sávban érkező 21 éves sofőr ezt későn vette észre, és hiába fékezett, autójával nekiütközött a roller jobb első részének. A rolleres elesett, a mentők fejsérülésekkel szállították kórházba. Az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit szabálysértési eljárásban vizsgálja a szolnoki rendőrkapitányság. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
4: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak. A leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református Templom és a Tiszai Hajósok emlékműve. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, de időnként komoly felhők is megjelennek az égen, főként a délutáni órákban. Elszórtan kialakulhat zápor vagy egy-egy rövid zivatar, főként a délutáni órákban. A nappali hőmérséklet többfelé 20 fok fölé emelkedik, és kissé frissebb lehet a levegő, mint az elmúlt napokban. Reggelente még hűvös lesz 10-12 fok körüli minimumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: További kellemes péntek délutánt, hogyha útközben vannak és tapasztalnak valamit, akkor küldjék el nekünk is üzenetben 0-20-55-55-155. Dash, a No Doubt, a Volmar, a Lighthouse Family és a Kelemen kabátban is jön, de most még Kelly Rowland érkezik elsőre, a Workout.
1: 102.4 West

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ez a pünkösdi hétvége remek időjáráshoz. Holnap például a sok napsütés mellett csak időnként növekedhet meg a felhőzet. Az északi-észak-keleti szél ugyanakkor megélénkül csapadékra. Nem kell számítani, a hőmérsékletek 27-28 fok körül alakulnak. Vasárnap is sok napsütés lesz a térségben, marad az élénk szél, a hőmérséklet pedig elérheti a 29-30 fokot. Pünköst hétfőn pedig a délelőtt lesz naposabb, a délután pedig kicsit felhősebb, időt hozhat. A 30 fok feletti maximum is elképzelhető majd ezen a napon. És ezt követően is úgy fest, hogy marad a napos idő, esőre nem nagyon lehet majd számítani a jövő héten, csak időnként növekedhet meg a felhőzet. Kedden még 30 fok körül lesznek a csúcsok, szerdától 23-26 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet Szolnok környezetében. Ma van Szolnoki Péternek, a Bonbon tagjának a születésnapja. 93-ban ilyenkor az Ace of Base vezeti az angol listát, később az amerikai Top 40-en a második volt a dal. És ugyanezen az amerikai listán a 90-es évek második felében jelentkezett a most következő Coolio siker is.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Töröki Szárnyas Fesztivál Török Szent Miklóson, a városi strandfürdőn holnap, ahol is felép majd a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black is. Ugyancsak holnap Művészetek és Mesterségek napja Poroszlón, a Milleniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tiszatavi Települések expójával. Kevi Juhász Fesztivál Tour Kevin a Petőfi téren és a Ligetben holnap és vasárnap. Holnapot fellép majd a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Válvölgyi Fesztivál Alcsútdobozon ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap fellépnek majd Rúzsa Magdi, Tídeni, a Volmár, a Nox, Pápai Jóci és a 4S Street többek között, és ott lesznek a Best FM műsorvezetők is. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton, a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. A jövő héten Woodszög, Besenyszögön a Fecskejúki sportpályán már csütörtökön kezdődik a buli, a Zsák utcával, a Médéjjel és a Dirty Rock Banddel. Jövő héten pénteken fellépott majd a Magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds, szombaton lesz motoros felvonulás, fellép majd Jimmy és Nika, a Nópara, a Kultúrsztár és az Atomix többek között. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Oroszlán Szonya is a napokban ünnepelte a születésnapját, tőle szól a Tépszét, a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most közlekedési infók. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertisen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás, Tiszainokán csatornáznak. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. Útszűkületre kell számítani Cegléden a Budai úton, Tiszatenyőnél a Martfű-Török-Szent Miklós összekötő úton. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályán halad a forgalom. Az első emelet dalát gondolták újra az Art Avenue-jön, és a Csak azért is szerelem a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása. Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Megújul a Konstantin iskola épülete. Botra fel Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 22-e van, péntek. Egyelőre részleges üzemmódban, de május 23-ától már fogadja a vendégeket a Törökszent Miklósi strand. Az idei szezon részleteiről a város képviselőtestülete döntött legutóbbi ülésén. Míg a kemping a megszokott rendben már május 1-én kinyitott, a strandfürdő fogadóépületén még zajlik a felújítás. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak, addig a látogatókat konténerpénztár és faházakból kialakított öltözők szolgálják ki. A város közösségi oldalán azt írják, a medencék közül a hidegvizesek és a retro gyógyvizes medence használható lesz. Az ülőpados gyógyvizes medence azonban az építkezés miatt ideiglenesen zárva marad. Júniustól éjszakai fürdőzésekre is lehetőség nyílhat. A teljes körű nyitás a főépület korszerűsítésének befejezése után várható. Meghirdette gyereknapi programjait a Várkapuvár történeti látogatóközpont. Május 31-én várják a családokat lufival, kézműveskedéssel és mozival. A részletek kapcsán közölték, a kézműves foglalkozáson a gyerekek saját lovagot vagy hercegnőt készíthetnek, amit haza is vihetnek. Délután a kiállítótér mozivá alakul, a Vuk című rajzfilmet fogják vetíteni. Regisztrációhoz kötik a lom elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információja szerint a jelentkezés már elindult, május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előreegyeztetett időpontban, június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője, vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosító ellátást, az étkeztetés módját.
1: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. A felújítás részeként restaurálják az alapító Schuster Konstantin püspök mellszobrát, valamint helyreállítják az emléktáblát is. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A rendszeres mozgás és az egészségtudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet a Botra fel kampány, amelyhez Szolnok is csatlakozik. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége 8. alkalommal indítja el a programot, amely országszerte 26 helyszínen várja az érdeklődőket. A kezdeményezéssel szeretnék ráirányítani a figyelmet a cukorbetegségre, az elhízásra és a magas vérnyomásra, valamint ezek megelőzésére. A központban idén is a Nordic Walking áll. A résztvevőket egészségügyi szűrések is várják, többek között vércukor és vérnyomásméréssel. Szolnokon május 24-én vasárnap rendezik meg a programot a Voke Művelődési Központban. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, bordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Újabb kérdőjel került a Szolnokra tervezett kínai elektrolitgyár beruházására, miután a város vezetése hivatalos levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. Ebben azt kérik a kormányfőtől, hogy vonja vissza a projekt kiemelt gazdasági státuszát, és tiltsa meg az üzem felépítését a 32-es út mentén. A döntést komoly lakossági és civil nyomás előzte meg. A Stop Elektrolitgyár nevű csoport korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszternél is lobbizott az építkezés megakadályozásáért. Miközben a szolnoki közgyűlés határozottan gyárellenes álláspontra helyezkedett, a beruházó Kunlunkem Hungary nem hátrált meg. Tegnap megnyitotta helyi irodáját a Versegi Parkban, hogy állandó párbeszédet indítson a lakossággal. Bár a kínai vállalat a technológiai dokumentációt kész megosztani, a földterület adásvételi szerződését üzleti titokként kezeli. Hívja fel a figyelmet a szoljon.hu. Elektromos rollerrel közlekedő férfit ütött el egy autó Szolnokon a Kassai úti iskola közelében. A rendőrség a szoljon.hu-val közölte, az autós a külső sávban megállt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy átengedje az elektromos rollerrel közlekedő 59 éves férfit. A belső sávban érkező 21 éves sofőr ezt későn vette észre, és hiába fékezett, autójával nekiütközött a roller jobb első részének. A rolleres elesett, a mentők fejsérülésekkel szállították kórházba. Az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit szabálysértési eljárásban vizsgálja a szolnoki rendőrkapitányság. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
4: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, főként a délutáni órákban. Elszórtan kialakulhat zápor vagy egy-egy rövid zivatar, főként a délutáni órákban. A nappali hőmérséklet többfelé 20 fok fölé emelkedik, és kissé frissebb lehet a levegő, mint az elmúlt napokban. Reggelente még hűvös lesz 10-12 fok körüli minimumokkal.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És mielőtt indul a hosszú hétvége, meg a Night Shift, még egy óra együtt a stúdióban továbbra is Fodor Attila, és jövök feldolgozásokkal, például Geszti Péterrel, Lotfi Begivel és Presser Gáborral. Itt lesz az Embertelen dal, meg a Hófehér Jaguár Péli Barnával és Curtisszel. Most viszont Mark Ronson és Amy Winehouse.
0: 102.4 Best

ezek a szép sztorik. Gyönyörű lánya, fej és sportkocsi, az emlékben nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ez a pünkösdi hétvége remek időjárást hoz. Holnap például a sok napsütés mellett csak időnként növekedhet meg a felhőzet. Az északi észak-keleti szél ugyanakkor megélénkül. Csapadékra nem kell számítani, a hőmérsékletek 27-28 fok körül alakulnak. Vasárnap is sok napsütés lesz a térségben, marad az élénk szél, a hőmérséklet pedig elérheti a 29-30 fokot. Pünköst hétfőn pedig a délelőtt lesz naposabb, a délután pedig kicsit felhősebb időt hozhat. A 30 fok feletti maximum is elképzelhető majd ezen a napon. És ezt követően is úgy fest, hogy marad a napos idő, esőre nem nagyon lehet majd számítani a jövő héten, csak időnként növekedhet meg a felhőzet. Kedden még 30 fok körül lesznek a csúcsok, szerdától 23-26 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet Szolnok környezetében. Itt a 102.4 Best FM-en mindjárt a Prezio és a Fatboy Slim következik. Előtte még ejtsünk szót arról, hogy ezen a napon született Sherlock Holmes alakjának megteremtője Sir Arthur Conan Doyle. Ekkor született Naomi Campbell topmodell is, ahogy Ónodi Henrietta olimpiai bajnok tornásznő is.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson, a városi strandfürdőn holnap, ahol is felép majd a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black is. Ugyancsak holnap Művészetek és Mesterségek napja Poroszlón, a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tiszatavi Települések expójával. Kevi Juhász Fesztivál Tour Kevin a Petőfi téren és a Ligetben holnap és vasárnap. Holnapot fellép majd a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Válvölgyi Fesztivál Alcsút dobozon ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap fellépnek majd Rúzsa Magdi, Tídeni, a Volmár, a Nox, Pápai Jóci és a 4S Street többek között, és ott lesznek a Best FM műsorvezetők is. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton, a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. A jövő héten Woodszög, Besenyszögön a Fecskejúki sportpályán már csütörtökön kezdődik a buli, a Zsák utcával, a Mayday-jel és a Dirty Rock Banddel. Jövő héten pénteken fellépott majd a Magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds, szombaton lesz motoros felvonulás, fellép majd Jimmy és Nika, a Nópara, a Kultúrsztár és az Atomix többek között. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Városi gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Ezen a hétvégén a Válvölgyi Fesztiválon is fellép Rúzsa Magdi, tőle jön most a Széldal a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most közlekedési infók. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertésen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás, Tiszainokán csatornáznak. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. Útszűkületre kell számítani Cegléden a Budai úton, Tiszatenyőnél a Martfű-Török-Szent Miklós összekötő úton. Tiszakürt betörletén útépítést végeznek, félpályán halad a forgalom. Fodor Attila vagyok én most, tolom a bicajt és passzolom a mikrofont, mert hogy indul a hosszú hétvége, 6-kor meg a Night Shift, meg most DJ Antoine dala is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsút dobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsút dobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsút dobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Négyen szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, eltörölnék az óraátállítást Amerikában, hétvégén is napos meleg idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetem klinikai égési centrumában ápolnak, mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában reggel történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetéknél. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvénnyel közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balaton partra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső országrészben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nyakunk van a hosszú hétvége, úgyhogy akkor ezt a hosszú hétvégét mi most csináljuk úgy, mintha két hétfő lenne. Egy az elején, egy meg a végén. A végén mondjuk tényleg hétfő lesz, pünköst hétfő. Az eleje az pedig csináljuk úgy, hogy ma van, és akkor ma a Nácsi Fektrában legyen a hétfői hangulat, vagyis Classic House 120 percen keresztül, ami ugye azt jelenti, hogy Lauer Christian fog majd hozzám csatlakozni héttől. Itt a lemezjátszók mögött, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között indul a péntek esti Nácsi Fektra. Életünk

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: 0620-55-55-55, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehetitek. Ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0620-55-55-155. info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Night Shift, itt minket, Night Shift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor Best FM Rádió Magyarország, szintén Facebookon és Instán, itt találtok meg minket.

0: megoldás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit, hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olyan pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Slimmy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Klubhimnuszok, klubklasszikusok, mindegy, hogy hívjuk őket, akik jártak bulizni a 90-es és a 2000-es évek környékén, biztos, hogy ismerni fogják a következő 60 perc kínálatát is, mint ahogy remélem, hogy az előző egy óra playlistje is abszolút ismerős volt nekik. Lauer Krisztián lesz a következő óra házigazdája, úgyhogy gyorsan helyet cserélünk, szóval Classic House, itt a Best FM a Nácsif második órájában 7 és 8 óra között is pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtérítenijük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén, sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sokfelé megélénkül, majd helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, vasárnap pedig még melegebb lesz, aznap akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az UV-sugárzás is magas lesz, ezért ha a szabadban töltik a hétvégét, mindenképpen óvják a bőrüket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Történelmi rekord dölt meg a Mount Everesten, holnap sok napsütés és 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt reggeli robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan vissza lehet majd állítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelyben karbantartást végeztek. Azt még vizsgálják, hogy pontosan miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9 pedig megsérült. Közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségik, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelzésére vonatkozó előírásokat is.
1: Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten. Szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csak nem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Mount Everest csúcsára. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső országrészben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A rock and roll hírességek csarnokába történő bekerüléshez rengeteg kritériumnak kell megfelelni. Az egyik, amit ezek közül még Beyoncé nem teljesített, a 25 éve tartó karrier, ami szólóban még nincs meg neki. Jövőre már meg lesz, úgyhogy meg lennék lepődve, hogyha 27-ben ne lenne ott a jelöltek között. Nálunk itt lesz a következő
3: órában. Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék. Nehéz meghatározni az Alcázar szó jelentését. Gyakorlatilag ezt használják minden olyan kastélyra, várra, börtönre vagy erődítményre, amelyet még a mórok építettek Spanyolország és Portugália területén a 8. és a 15. század között. Úgy hogy jutott eszébe egy svéd popzenekarnak ezt a nevet választani? Ezek után

Best of a legjobb zenék, Trans Legends volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Piccotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Piccottóból. Érkezik a Komodo itt a Best of a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Négyen szenvedtek súlyos égés és sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, egyre kevesebb az influenzás beteg, hétvégén a napos időben akár 30 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak, mi kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetem klinikai égési centrumában ápolnak, mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában reggel történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetéknél. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén, sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sokfelé megélénkül, majd helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, vasárnap pedig még melegebb lesz, aznap akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az UV-sugárzás is magas lesz, ezért ha a szabadban töltik a hétvégét, mindenképpen óvják a bőrüket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy a nagy klasszikust idézzem, Love is in the air, hát nem csak a levegőben, az éterben is itt lesz a szerelem velünk a következő órában. Mert a Cheryl Cole indítja az előttünk álló 60 percet a Fight for this Love-val, aztán nem sokára jön Jennifer Lopez az If You Had My Love-val, őt pedig követi a Black Eyed Peas a Where is the Love-val itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Fight Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. Ez a két dal így egymás után tökéletes, mert a nyári zápor nem lesz holnap, úgyhogy nyugodtan lehet menni outside, bárhova szabadtéri programot tervezni. Sőt, olyannyira jó lesz az idő, hogy vasárnapra már extrém magas UVB sugárzást is igennek a meteorológusok.

Best FM, a legjobb zenék 2005-ben még ilyen nyalánkságok, hogy Zoom, meg videóhívás és társai sehol nem voltak, szóval a tápunk azért merőben más jelentett, mint manapság. Ennek ellenére az ausztrál énekes Kent James és az angol producer Dylan Burns a nagy távolság ellenére is összetudta hozni az év legnagyobb klubhimnuszát. Jön a Body Rockers és az I Like The Way. There's so many things.

Best FM a legjobb zenék. Jövő szombaton kiderül, hogy vajon hol lesz karnevál. Londonban, vagy Párizsban. És hogyha hát a Paris Saint-Germain nyer, akkor nyilván majd Párizsban, de hát előtte gondolom azért itt Budapest utcáin is megcsinálják a hangulatot, bár ez szerintem az Arzenál szurkolókra is abszolút igaz lesz. Most mi minden esetre a francia fővárosra koncentrálunk. Dario G-nek köszönhetően a Carnaval de Paris itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre, nem jön több aszbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba, hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtérítenijük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső ország részben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Egy lány egy fiúval, egy lány két fiúval, meg egy komplett zenekar plusz egy lány. Ne tessék semmi rosszra gondolni, ezek a felállások lesznek a következő órában. A Faithless Dido-val és a One Step Too Far-ral érkezik, majd Tóth Gabi jön Mayonnal és Shane 54-jel, Robbie Williams pedig Kylie Minogue-gal, és a Kidzel indítja ezt az órát.
0: Ez a Night Shift a Best

Escort. Best FM a legjobb zenék. Van, ahol majd csak jövő hét közepétől kell lezárásokra, elterelésekre számítani a hétvégi Bajnokok Ligája döntő miatt, de vannak olyan helyek Budapesten, ahol már most tilos megállni, sőt, ezeket a helyeket leginkább el is zárták a forgalom elől. Például Olof Palme sétány a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között, illetve az Állatkerti körútat a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába. Hát autóval ne is próbáljátok megközelíteni.

Children still cry. Mine is a 99.

DJ, so listen.

Best FM a legjobb zenék, ahogy a férfi rapperek is az aranyású hölgyeknek szoktak komplett dalokat szentelni. Most jön egy dal a másik oldalról, azokról a palikról, akik menőnek hiszik magukat, pedig nem azok. No Scrubs, jön a TLC.

Best FM, a legjobb zenék, nem csak a Billy Joel dalt, de a dalhoz készült videoklippet is átdolgoztam a Westlife, amelynek egyébként az ő verziójukban Claudia Schiffer volt a főszereplője. Érkezik az Uptown Girl itt a Best FM.

Mú felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Ezt a fel a legjobb zenekar Westlife-nak köszönhetően pár perccel ezelőtt volt már itt ír fiúzenekar, akkor most jön egy angol fiúzenekar, pontosabban az angol fiúzenekar, akik a Westlife-hoz hasonlatosan az idő alatt egy picikét megfogyatkoztak létszámilag. Öten indultak, manapság már csak hárman vannak, viszont ők hárman mind a mai napig aktívan turnéznak, és egy-két évvel ezelőtt nálunk is felléptek élőben a Budapest Parkban. A Take That érkezik a Babe-bel itt a Besten a legjobb zenék között.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Nagyon úgy néz ki, hogy holnap, vagyis szombaton fog megérkezni a nyár, az igazi nyár. Nálunk is egyszerre fog megérkezni a szombat és a nyár a következő órában. A Summertime jön majd DJ Jazzy Jeff-től and the Fresh Prince-től, a Saturday Night-ot pedig Vic Field hozza. A mai utolsó órában 11 és éjfél között itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of a legjobb. Tudom, hogy most még csak péntek este van, de hosszú hétvége előtt állunk, úgyhogy én azt mondom, hogy maxoljuk ki ezt a szombat esti bulis életérzést. Először Wakefield-el és a Saturday Night-tal, aztán pár perc múlva Cuny Williams-el, Mooney Love-val és a Saturday-el itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon sokan bíztak abban, hogyha a Covid után kialakult kis szorongása elmúlik Mike Pattonnek, a Faith No More énekesének, akkor lesz még Faith No More koncert. Hát Mike Patton azóta is turnézik más formációkkal, de valahogy a Faith No More nem akar újból összeállni. Ők jönnek most az Easy-vel itt a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenekar, azt már korábban is jeleztük, meg mondtuk, igazi summertime vár ránk a hétvégén, végig a hosszú hétvégén, szombaton, vasárnap, hétfőn, úgyhogy tessék ezt kihasználni, és minél több szabadtéri programot csinálni. Persze ezért ránk is szakítsatok majd időt, mert ugyanúgy azért jön majd a Night Shift 6-tól, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap chill lounge és deep house, hétfőn pedig classic house. Jön DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: you!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.